ngawdo sadadi sagu baraha amcam se chida unin aro soro si kamcam sen kurundish aroma tikurisas osi destiny fanveksa saura se karubai kui ure.